0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Másfél-két éven belül új választási törvény lehet. Átalakítja kormányát Zelenszkij. Súlyos gondok vannak az agráriumban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az új alkotmány elfogadása és várhatóan egy népszavazással történő megerősítése után az egyik legelső prioritás lesz egy új választási törvény elfogadása, amire másfél-két éven belül sor kerülhet, mondta a 24.hu-nak Mellétei Barna Márton, a Tisza frakció vezető helyettese. A kormánypárt jogi vezetője arról is beszélt a lapnak, hogy egy arányosabb választási rendszer kialakítása a céljuk, amelyben a kétharmados többség megszerzésének esélyét minimalizálnák. Mellétei Barna Márton beszélt alapnak arról is, hogy szerinte nem fog alkotmányos válság kialakulni az alaptörvény 17. módosítása miatt. Szerinte a köztársasági elnök helyzete nagyon rövid időn belül megoldódik. Az Operettszínház társulatának 35 tagja közös nyilatkozatban kéri számon a vezetést az Orbán János Dénes ügyben. Felhívják a figyelmet, hogy a vezetőség korábban forráshiányra hivatkozva hárította el a fizetés emelési kéréseket, amit a botrány fényében nem tartanak megalapozottnak. Az elmúlt napokban derült ki, hogy a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. 2025 márciusa és 2026 áprilisa között 423 millió forintért vásárolta meg saját szakmai vezetője Orbán János Dénes több művének felhasználási jogait. Ezt követően a sajtó arról is írt, hogy az Operettszínház is jelentős összegeket utalt a szerzőnek, a Teátrum közlése szerint mintegy 90 millió forintot, míg a Magyar Hang összesítése szerint legalább 129 millió forintot. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a Naftoház állami energetikai vállalat vezérigazgatóját Szerhij Koreckijt jelölte Ukrajna új miniszterelnökének a háború közepette végrehajtott kormány átalakítás részeként. A parlament várhatóan csütörtökön szavaz a kinevezésről. A kormány átalakítás vidámi tárcát is érinti, ahol Mihajlo Fedorov távozása várható. Mivel Zelenszkij pártja parlamenti többséggel rendelkezik, a jelölés jóváhagyása való. Szerint Koreckij a legalkalmasabb jelölt, mert Ukrajna előtt a közelgő térre való felkészülés, illetve az orosz támadások miatt veszélyeztetett energiaellátás biztosítása áll a legfontosabb feladatként. A súlyos aszály, a zsugorodó legelő területek és a drasztikusan visszaeső takarmányhozamok egyre kilátástalanabb helyzetbe hozzák a hazai kisgazdaságokat. Egy húsmarhatartással foglalkozó Pest vármegyei családi gazdaság példája hűen szemlélteti az ágazat nehézségeit, hiszen a szélsőséges időjárás és az elszabaduló költségek miatt a korábban 250 egyedet számláló húsmarha állományukat már a 70-re kellett csökkenteniük, miközben a termelés fenntarthatósága és a generáció váltás és bizonytalanná vált, írja az agrárszektor. A csapadékhiány miatt a kaszálók teljesen kiégtek, így a természetes takarmány gyakorlatilag elfogyott. A gazda elmondása szerint egy hektárról mindössze egyetlen bálát tudnak letakarítani, ami fenntarthatatlan helyzetet teremt. Továbbra is van esély záporokra, zivatarokra az ország bármely pontján, ennek ellenére a nagy része mégis száraz marad. Közben a kánikula egyre jobban fokozódik, a légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható, késő este 26-29 fok lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdő, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a

Unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

fülembe súgja, hogy mit kíván. Égnek áll tőle a fülcimpám. Fülcimpám, fülcimpám. Jól öltözött fiúk és lányok, senki sem tudja, hogy mire vártok. Szóljon a zene, ami bomba jó, és táncoljon az egész bungaló. Ahol szabad a csók, szabad a tánc, és te sem szabhatod meg a határt. Lehet, hogy nem vagy vagány, nem vagy szép, de egy lány majd hozzád is oda lép.

Zenet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio. All massive love, tie. 'Cause when I come wrong.

0: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: pult. És a jelent kedvenc felvételei.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
2: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: fine selection.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Megvan egy olyan rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: A piaci ár többszörösét számlázták az államnak Balázsi Gyula cégei. Letartóztatták a megbilincselt politikusokat, videózó Szabó Bálintot. Drámai a helyzet a műtéti várólistákon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A piaci ár többszörösét fizethette ki az állam Balázsi Gyula cégeinek egyebek mellett egy logóért, egy animációs videóért és a Vox 2025 kampány visszaszámlálójáért, írja a 444. A Transparency International által a miniszterelnöki kabinet irodától kiperelt dokumentumokból az derült ki, hogy a tárca 2025 áprilisa és decembere között több olyan megbízást adott a Balázsi Gyula érdekeltségbe tartozó Lounge Designnak és Newland Médiának, amelyeknek az ára az iparági szakemberek szerint jelentősen meghaladta a piaci szintet. A 444 felidézte azt is, hogy Hankó Balázs minisztériuma a piaci ár nagyjából háromszorosáért szerzett be nyuszi motorokat Balázsiék közreműködésével. Az ügyben Kátai Német Vilmos családügyi miniszter feljelentést tett. Rács mögé került Szabó Bálint, aki nemrég az óbudai korrupciós ügy megbilincselt politikusait videózta. Szabó letartóztatásáról az Itt az Idő Facebook oldal adott hírt. Azt írták, hogy Szabó a budapesti Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetben van, egy közelebbről meg nem nevezett magánvádas eljárás kapcsán. Az egykori szegedi önkormányzati képviselő júniusban az óbudai korrupciós ügy kipattanásakor rendszeresen videózott a Gyorskocsi utcai és a Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetnél is, és több olyan felvételt tett közzé a közösségi oldalán, amelyeken a rendőri őrizettel érkező letartóztatásba helyezett politikusok voltak láthatók. Ismét megjelent az árva szúnyograjzás Siófokon, az erről szóló Facebook bejegyzés azonnal nagy vihart kavart. A hozzászólások alapján valóban megnőhetett az árva szúnyogok száma. Májusban még a tavainál jóval kevesebb rovarra számítottak a szakemberek, a repülő rovarok mennyiségét összességében a 2025-ben tapasztalt érték harmadára becsülték. A közösségi oldalon megjelent beszámolók alapján Siófok egyes vízparti területein néhány nap alatt erősödött fel az árva szúnyograjzás. A bejegyzésekből jelen nem állapítható meg, hogy a teljes partszakaszon hasonló-e a helyzet, írja a sonline.hu. Bár az árvaszúnyogok nem csípnek, teljesen ártalmatlanok, tömeges rajzás idején a jelenlétük rendkívül zavaró és ijesztő lehet. Drámai a helyzet a műtéti várólistákon. A három leghosszabb várólistán június elején már több mint 35.600 beteg szerepelt. A legtöbben közel 20.000-en tért protézisre vártak, csípő protézis műtétre közel 9.800-an, szürkehályog operációra pedig közel 6.000-en várakoztak 60 napnál is tovább. Az emelkedés egy év alatt tekintélyes, 20%-os. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter vállalásainak és a Tisza párt programjának egyik legfontosabb eleme volt a kórházi várólisták rövidítése. A tárca vezetőnek augusztus 15-éig kell kidolgoznia a programot, amellyel az ígéret szerint 2027 végére a fekvőbetegellátásban legfeljebb 6, a járóbetegellátásban maximum 2 hónapra csökken a várakozási idő. Továbbra is van esély záporokra, zivatarokra az ország bármely pontján, ennek ellenére a nagy része mégis száraz marad. Közben a kánikula egyre jobban fokozódik, a légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható, késő este 26-29 fok lesz.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
1: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. Velünk ritmusra léphetsz.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Lépés Rádió.

legyen.

Tangible. Tangible. Tangible.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Millás Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
0: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

Unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio. A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Budapesten fogták el a német lövöldözőt, lemondott parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter. Olcsóbb lesz az idei tűzijáték. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A német nyomozók több mint egy hónapja keresték nagy erőkkel azt az elkövetőt, aki május 31-én Kölnben több lövést adott le egy emberre, aki életveszélyesen megsérült. A magyar kapcsolatokkal is rendelkező 33 éves német férfi a bűncselekmény elkövetése után elmenekült, ezért európai elfogató parancsot adtak ki ellene. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda, életvédelmi és célkörözési osztálya a terrorelhárítási központtal együttműködve végül Budapesten sikeresen elfogta a KMA monogrammal jelzett férfit, számolt be az esetről a polisz.hu. Lemondott parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nál fog dolgozni. Rendkívül megtisztelő ajánlatot kapott a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére, posztolta a Facebookon. A volt külügyminiszter a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. Szijjártó Péter 2002-ben került be a magyar parlamentbe, 2010-től Orbán Viktor miniszterelnök személyes szóvívője volt, 2012-től külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár lett, 2014-től 26-ig pedig külgazdasági és külügyminiszter. A 2026-os választáson egyéni körzetben nem indult, az országos listáról szerzett mandátumot. A Balázsi Gyula féle Lounge Event 17,5 milliárdért vállalta volna az idei augusztus 20-ai tűzijáték megszervezését. Ehhez képest az utolsó pillanatban kiírt új tenderre egyedül a budapesti Hard Rock Szolgáltató Kft. Adott be egy 4 milliárdos ajánlatot, ebből viszont csak egy csökkentett műszaki tartalmú állami ünnepség hozható ki, írja szerdai cikkében a HVG. Mivel a Lounge csoporttal szemben hűtlenkezelés és pénzmosás gyanújával nyomozás indult, a cégcsoport számláit zárolták, és NAV végrehajtás is indult ellene, az NRÜ felbontotta korábbi szerződését Balázsi Gyula cégével. A HVG információja szerint az ajánlat megfelel a Tisza kormány azon elvárásainak, hogy az eseményt az eredeti forrás töredékéből kívánja biztonságosan és méltó színvonalon megszervezni. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra kedden, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokádot, idézi a távirati iroda az amerikai hadsereg Közel-Keletért felelős irányítási törzsének közleményét. A bejelentés szerint washingtoni idő szerint a délutáni órákban indította a műveletet a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni iráni támadásokra válaszul. A katonai parancsnokság egyben közölte, hogy az Irán elleni tengeri blokád az Egyesült Államok erői térségben állomásozó 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartja fenn. A felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Délelőtt a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is, de inkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgócok, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz? Rendeljünk ketten egyet.
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod.
1: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés

a jelent kedvenc felvételei. Hallgass minket bárhol és bármikor, mi mindenhol veled vagyunk.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
0: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi. Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépés.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

0: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

0: frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Budapesten fogták el a német lövöldözőt, lemondott parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter. Olcsóbb lesz az idei tűzijáték. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A német nyomozók több mint egy hónapja keresték nagy erőkkel azt az elkövetőt, aki május 31-én Kölnben több lövést adott le egy ember, aki életveszélyesen megsérült. A magyar kapcsolatokkal is rendelkező 33 éves német férfi a bűncselekmény elkövetése után elmenekült, ezért európai elfogató parancsot adtak ki ellene. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda, életvédelmi és célkörözési osztálya a terrorelhárítási központtal együttműködve végül Budapesten sikeresen elfogta a KMA monogrammal jelzett férfit, számolt be az esetről a polisz.hu. Lemondott parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nál fog dolgozni. Rendkívül megtisztelő ajánlatot kapott a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére, posztolta a Facebookon. A volt külügyminiszter a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. Szijjártó Péter 2002-ben került be a magyar parlamentbe, 2010-től Orbán Viktor miniszterelnök személyes szóvívője volt, 2012-től külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár lett, 2014-től 26-ig pedig külgazdasági és külügyminiszter. A 2026-os választáson egyéni körzetben nem indult, az országos listáról szerzett mandátumot. A Balázsi Gyula féle Lounge Event 17,5 milliárdért vállalta volna az idei augusztus 20-ai tűzijáték megszervezését. Ehhez képest az utolsó pillanatban kiírt új tenderre egyedül a budapesti Hard Rock Szolgáltató Kft. Adott be egy 4 milliárdos ajánlatot, ebből viszont csak egy csökkentett műszaki tartalmú állami ünnepség hozható ki, írja szerdai cikkében a HVG. Mivel a Lounge csoporttal szemben hűtlenkezelés és pénzmosás gyanújával nyomozás indult, a cégcsoport számláit zárolták, és NAV végrehajtás is indult ellene, az NRÜ felbontotta korábbi szerződését Balázsi Gyula cégével. A HVG információja szerint az ajánlat megfelel a Tisza kormány azon elvárásainak, hogy az eseményt az eredeti forrás töredékéből kívánja biztonságosan és méltó színvonalon megszervezni. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra kedden, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokádot, idézi a távirati iroda az amerikai hadsereg Közel-Keletért felelős irányítási törzsének közleményét. A bejelentés szerint washingtoni idő szerint a délutáni órákban indította a műveletet a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni iráni támadásokra válaszul. A katonai parancsnokság egyben közölte, hogy az Irán elleni tengeri blokád az Egyesült Államok erői térségben állomásozó 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartja fenn. A felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Délelőtt a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is, de inkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgócok, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hoho, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. A múlt és a jelent kedvenc felvételei.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Lépés Rádió, a ritmus rádiója.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. Lépés Rádió. A ritmus rádiója.

megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

0: Adios.
1: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: a jelent kedvenc felvételei.
1: A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és ép emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért Szervezet.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: Hoppá! Szevasztok, hey!
3: Na ne! Nem igaz?
2: De.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nagyot emelkedtek a bérek májusban a KSH szerint. Tovább sztrájkolnak az IKEA dolgozói, meteo cunami alakult ki az Adrián. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint 2026 májusában a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 764.100 forint volt, ez 8,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset 11%-kal nőtt 535.900 forintra. A bérhelyzetről leginkább árulkodó medián adat nettó 436.200 forintot ért el 11,5%-os növekedéssel. A medián gyorsabb emelkedése arra utal, hogy a béremelkedés az alsóbb kereseti sávokban is érvényesül. Új szakaszba lépett az IKEA magyarországi dolgozóinak sztrájkja, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete az éjszakai munkabeszüntetés után. Ma reggel 6 órától délután 3 óráig ismét sztrájkot hirdetett az ország valamennyi áruházára és telephelyére vonatkozóan. A dolgozók továbbra is egységes 6%-os alapbéremelést követelnek. A szakszervezet szerint ezzel új szakaszba lépett a tiltakozás, miután a múlt heti 2 órás figyelmeztető sztrájkok nem vezettek eredményre. Elfogott egy pécsi önkormányzati képviselőt a rendőrség Mohácsnál, írja a Telex. A lap információi szerint 350 g kristály találtak a hatóságok az autóban, amiben a politikus utazott. Utastársának, egy nőnek a drogtesztje pozitív lett. Kihallgatásukat követően őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. A közlemény szerint kábítószer kereskedelem miatt nyomoz ellenük a mohácsi rendőrkapitányság. Szeptemberben még nem, hanem legkorábban csak az év végén indulhat a gyógyszerészi vényírás. A halasztásról szóló hírt az Egészségügyi Minisztérium is megerősítette a Népszavának. A döntést informatikai okokkal és a kormányváltás utáni felülvizsgálattal indokolva. A krónikus betegek így egyelőre nem tudják majd a patikákban megújítani egyes receptjeiket. A tárca szerint a 3 hónapos csúszásra azért volt szükség, mert nem készültek el az e-recept informatikai moduljainak fejlesztésével. Meteo cunami alakult ki szerda késő este az Adriai tenger északi és középső térségében. A Hvar szigetén fekvő Starigradban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfeneklett, jelentette csütörtökön a Slobodna Dalmacia című horvát regionális napilap. A meteo cunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. A jelenség különösen a hosszú sekély a hullámok érkezési irányába nyitott öblökben erősödhet fel. A ritka tengerszint ingadozás a helyiek cigának vagy sesnek nevezik. Továbbra is van esély záporokra, zivatarokra az ország bármely pontján, ennek ellenére a nagy része mégis száraz marad. Közben a kánikula egyre jobban fokozódik, a légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható, késő este 26-29 fok lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. A múlt

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: A múlt. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán. Lépésre.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá. A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture. Ez jó. Köszi.
1: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy lépés rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért Szervezet.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszédkészséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

0: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music
1: Now. Internet Radio. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A múlt.
2: Ilyenek voltunk, boldog és jók.
1: És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Másfél-két éven belül új választási törvény lehet, átalakítja kormányát Zelenszkij, súlyos gondok vannak az agráriumban, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az új alkotmány elfogadása és várhatóan egy népszavazással történő megerősítése után az egyik legelső prioritás lesz egy új választási törvény elfogadása, amire másfél-két éven belül sor kerülhet, mondta a 24.hu-nak Mellétei Barna Márton, a Tisza frakció vezető helyettese. A kormánypárt jogi vezetője arról is beszélt a lapnak, hogy egy arányosabb választási rendszer kialakítása a céljuk, amelyben a kétharmados többség megszerzésének esélyét minimalizálnák. Mellétei Barna Márton beszélt alapnak arról is, hogy szerinte nem fog alkotmányos válság kialakulni az alaptörvény 17. módosítása miatt. Szerinte a köztársasági elnök helyzete nagyon rövid időn belül megoldódik. Az Operettszínház társulatának 35 tagja közös nyilatkozatban kéri számon a vezetést az Orbán János Dénes ügyben. Felhívják a figyelmet, hogy a vezetőség korábban forráshiányra hivatkozva hárította el a fizetésemelési kéréseket, amit a botrány fényében nem tartanak megalapozottnak. Az elmúlt napokban derült ki, hogy a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. 2025 márciusa és 2026 áprilisa között 423 millió forintért vásárolta meg saját szakmai vezetője Orbán János Dénes több művének felhasználási jogait. Ezt követően a sajtó arról is írt, hogy az Operettszínház is jelentős összegeket utalt a szerzőnek, a Teátrum közlése szerint mintegy 90 millió forintot, míg a Magyar Hang összesítése szerint legalább 129 millió forintot. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a Naftoház állami energetikai vállalat vezérigazgatóját Szerhij Koreckijt jelölte Ukrajna új miniszterelnökének a háború közepette végrehajtott kormány átalakítás részeként. A parlament várhatóan csütörtökön szavaz a kinevezésről. A kormány átalakítás a védelmi tárcát is érinti, ahol Mihajlo Fedorov távozása várható. Mivel Zelenszkij pártja parlamenti többséggel rendelkezik, a jelölés jóváhagyása valószínűsíthető. Az elnök indoklása szerint Koreckij a legalkalmasabb jelölt, mert Ukrajna előtt a közelgő térre való felkészülés, illetve az orosz támadások miatt veszélyeztetett energiaellátás biztosítása áll a legfontosabb feladatként. A súlyos aszály, a zsugorodó legelő területek és a drasztikusan visszaeső takarmányhozamok egyre kilátástalanabb helyzetbe hozzák a hazai kisgazdaságokat. Egy húsmarhatartással foglalkozó Pest vármegyei családi gazdaság példája hűen szemlélteti az ágazat nehézségeit, hiszen a szélsőséges időjárás és az elszabaduló költségek miatt a korábban 250 egyedet számláló húsmarha állományukat már a 70-re kellett csökkenteniük, miközben a termelés fenntarthatósága és a generáció váltás és bizonytalanná vált, írja az agrárszektor. A csapadékhiány miatt a kaszálók teljesen kiégtek, így a természetes takarmány gyakorlatilag elfogyott. A gazda elmondása szerint egy hektárról mindössze egyetlen bálát tudnak letakarítani, ami fenntarthatatlan helyzetet teremt. Továbbra is van esély záporokra, zivatarokra az ország bármely pontján, ennek ellenére a nagy része mégis száraz marad. Közben a kánikula egyre jobban fokozódik, a légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható, késő este 26-29 fok lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

0: ahol a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért Szervezet.
1: A múlt

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Hol a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

0: feled. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet
2: Radio. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A piaci ár többszörösét számlázták az államnak Balázsi Gyula cégei. Letartóztatták a megbilincselt politikusokat, videózó Szabó Bálintot. Drámai a helyzet a műtéti várólistákon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A piaci ár többszörösét fizethette ki az állam Balázsi Gyula cégeinek egyebek mellett egy logóért, egy animációs videóért és a Vox 2025 kampány visszaszámlálójáért, írja a 444. A Transparency International által a miniszterelnöki kabinet irodától kiperelt dokumentumokból az derült ki, hogy a tárca 2025 áprilisa és decembere között több olyan megbízást adott a Balázsi Gyula érdekeltségbe tartozó Lounge Designnak és Newland Médiának, amelyeknek az ára az iparági szakemberek szerint jelentősen meghaladta a piaci szintet. A 444 felidézte azt is, hogy Hankó Balázs minisztériuma a piaci ár nagyjából háromszorosáért szerzett be nyuszi motorokat Balázsiék közreműködésével. Az ügyben Kátai Németh Vilmos családügyi miniszter feljelentést tett. Rács mögé került Szabó Bálint, aki nemrég az óbudai korrupciós ügy megbilincselt politikusait videózta. Szabó letartóztatásáról az Itt az idő Facebook oldal adott hírt. Azt írták, hogy Szabó a budapesti Nagy Ignác utcai büntetésvégrehajtási intézetben van, egy közelebbről meg nem nevezett magánvádas eljárás kapcsán. Az egykori szegedi önkormányzati képviselő júniusban az óbudai korrupciós ügy kipattanásakor rendszeresen videózott a Gyorskocsi utcai és a Nagy Ignác utcai büntetésvégrehajtási intézetnél is, és több olyan felvételt tett közzé a közösségi oldalán, amelyeken a rendőri őrizettel érkező letartóztatásba helyezett politikusok voltak láthatók. Ismét megjelent az árva szúnyograjzás Siófokon, az erről szóló Facebook bejegyzés azonnal nagy vihart kavart. A hozzászólások alapján valóban megnőhetett az árva szúnyogok száma. Májusban még a tavainál jóval kevesebb rovarra számítottak a szakemberek. A repülő rovarok mennyiségét összességében a 2025-ben tapasztalt érték harmadára becsülték. A közösségi oldalon megjelent beszámolók alapján Siófok egyes vízparti területein néhány nap alatt erősödött fel az árva szúnyograjzás. A bejegyzésekből jelenleg nem állapítható meg, hogy a teljes partszakaszon hasonló-e a helyzet, írja a sonline.hu. Bár az árvaszúnyogok nem csípnek, teljesen ártalmatlanok, tömeges rajzás idején a jelenlétük rendkívül zavaró és ijesztő lehet. Drámai a helyzet a műtéti várólistákon. A három leghosszabb várólistán június elején már több mint 35.600 beteg szerepelt. A legtöbben közel 20.000-en tért protézisre vártak, csípő protézis műtétre közel 9.800-an, szürkehályog operációra pedig közel 6.000-en várakoztak 60 napnál is tovább. Az emelkedés egy év alatt tekintélyes, 20%-os. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter vállalásainak és a Tisza párt programjának egyik legfontosabb eleme volt a kórházi várólisták rövidítése. A tárca vezetőnek augusztus 15-éig kell kidolgoznia a programot, amellyel az ígéret szerint 2027 végére a fekvőbeteg ellátásban legfeljebb 6, a járóbeteg ellátásban maximum 2 hónapra csökken a várakozási idő. Pénteken sok napsütésre, kánikulára van kilátás. A kora reggeli 14-21 fokot követően délutánra már 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. A délutáni órák második felében nyugaton egy közeledő hidegfront hatására már kialakulhatnak záporok, zivatarok, nyugaton, északnyugaton élénk lökések kísérhetik a déli szelet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. Velünk ritmusra léphetsz.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music
1: Now. Internet Radio. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Lépés Rádió. Egy lépéssel.

Unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod. Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzá.

A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nagyot emelkedtek a bérek májusban a KSH szerint. Tovább sztrájkolnak az IKEA dolgozói, meteo cunami alakult ki az Adrián. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint 2026 májusában a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 764.100 forint volt, ez 8,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset 11%-kal nőtt 535.900 forintra. A bérhelyzetről leginkább árulkodó mediánadat nettó 436.200 forintot ért el 11,5%-os növekedéssel. A medián gyorsabb emelkedése arra utal, hogy a béremelkedés az alsóbb kereseti sávokban is érvényesül. Új szakaszba lépett az IKEA magyarországi dolgozóinak sztrájkja, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete az éjszakai munkabeszüntetés után. Ma reggel 6 órától délután 3 óráig ismét sztrájkot hirdetett az ország valamennyi áruházára és telephelyére vonatkozóan. A dolgozók továbbra is egységes 6%-os alapbéremelést követelnek. A szakszervezet szerint ezzel új szakaszba lépett a tiltakozás, miután a múlt heti 2 órás figyelmeztető sztrájkok nem vezettek eredményre. Elfogott egy pécsi önkormányzati képviselőt a rendőrség Mohácsnál, írja a Telex. A lap információi szerint 350 g kristályt találtak a hatóságok az autóban, amiben a politikus utazott. Utastársának, egy nőnek a drogtesztje pozitív lett. Kihallgatásukat követően őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. A közlemény szerint kábítószer kereskedelem miatt nyomoz ellenük a mohácsi rendőrkapitányság. Szeptemberben még nem, hanem legkorábban csak az év végén indulhat a gyógyszerészi vényírás. A halasztásról szóló hírt az egészségügyi minisztérium is megerősítette a Népszavának. A döntést informatikai okokkal és a kormányváltás utáni felülvizsgálattal indokolva. A krónikus betegek így egyelőre nem tudják majd a patikákban megújítani egyes receptjeiket. A tárca szerint a 3 hónapos csúszásra azért volt szükség, mert nem készültek el az e-recept informatikai moduljainak fejlesztésével. Meteo cunami alakult ki szerda késő este az Adriai tenger északi és középső térségében. A Hvar szigetén fekvő Starigradban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfeneklett, jelentette csütörtökön a Slobodna Dalmacia című horvát regionális napilap. A meteo cunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. A jelenség különösen a hosszú sekély a hullámok érkezési irányába nyitott öblökben erősödhet fel. A ritka tengerszint ingadozás a helyiek cigának vagy sesnek nevezik. Pénteken sok napsütésre, kánikulára van kilátás. A kora reggeli 14-21 fokot követően délutánra már 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. A délutáni órák második felében nyugaton egy közeledő hidegfront hatására már kialakulhatnak záporok, zivatarok, nyugaton, északnyugaton élénk lökések kísérhetik a déli szelet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
2: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Fine selection.
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételeid.

0: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Ult. És a jelent kedvenc felvételei.

Sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: feled. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
2: Elmosta az időjárás a hétvégi Balaton átúszást. Feljelentést tett a Transparency International 281 milliárd forintnyi állami befektetés miatt. Még lehet pályázni az év zöld beruházása díjra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy héttel elhalasztják a 44. Balaton átúszást egy érkező hideg front miatt. Mivel az előrejelzések szombatra erős északnyugati szelet és ehhez kapcsolódó intenzív hullámzást ígérnek, vasárnapra pedig labilis légköri viszonyokat, illetve a délnyugati szél miatt tengelyirányú hullámzást prognosztizálnak, ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt ezen a hétvégén. Azt írják, akinek jó az új időpont, annak nincs további teendője. Akinek nem, az július 21-én 12 óráig mondhatja le nevezését az online nevezési felületen, és visszakapja a befizetett díjat. A lemondásra került helyekre legkorábban július 23-án újraindul a nevezés. Feljelentést tett a legfőbb ügyészségen és számvevőszéki vizsgálatot kezdeményez a Transparency International 281 milliárd forintnyi állami befektetés miatt, közölte a szervezet az MT-vel. A szervezet elemzése a Baross Gábor tőke program háttér dokumentumait vizsgálta. Az eredmény rendszer szintű hiányosságok a kockázatkezelésben, kétes megalapozottságú piaci tesztek, fel nem tárt összeférhetetlenségek és 281 milliárd forintnyi állami forrás, amelynek sorsa évekig nyomon követhetetlen marad, emelték ki. A Transparency International álláspontja szerint a feltárt mintázatok együttesen megalapozzák a hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúját. Ágyi poloskák miatt volt szükség átszervezésre a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórházban. A rovarok a szülészeti nőgyógyászati osztály gyermekágyas részlegén jelentek meg, közölte az intézmény a Facebook oldalán. Hozzátéve, haladéktalanul megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket, az ellátás folyamatos, a szülészet és újszülött ellátás biztonságát a kialakult helyzet nem veszélyezteti. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az ágyi poloska megjelenése önmagában nem utal kórházi higiéniai hiányosságra, a rovar közösségi intézményekbe kívülről vagy személyes tárgyakkal is bekerülhet. Augusztus 3-áig lehet jelentkezni a Green Awards pályázatra, összesen 7 kategóriában keresik az ország kiemelkedő fenntarthatósági projektjeit és vállalatait, akiket a portfólió szeptember 8-ai éves fenntarthatósági találkozóján mutatnak be és díjaznak. Az év zöld beruházása kategóriában azon fejlesztéseket, programokat ismerik el, amelyek megvalósításával a vállalat, a munkavállalók, a partnerek vagy a felhasználók számára pozitív hatást tudott elérni az elmúlt években. Az év zöld beruházása lehet egy felújítás, egy új korszerű gépsor, egy megújuló energiaprojekt, de egy zajcsökkentési beruházás vagy egy munkavállalói oktatási program, esetleg munkavédelmi projekt bevezetése is. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
10: A reklám után
11: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
12: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
13: A Lépés Rádióban Robival.
12: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: ritmusra léphetsz.
1: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

lépéssel közelebb hozzád. A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Most az időjárás a hétvégi Balaton átúszást. Feljelentést tett a Transparency International 281 milliárd forintnyi állami befektetés miatt. Még lehet pályázni az év zöld beruházása díjra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy héttel elhalasztják a 44. Balatonátúszást egy érkező hideg front miatt. Mivel az előrejelzések szombatra erős északnyugati szelet és ehhez kapcsolódó intenzív hullámzást ígérnek, vasárnapra pedig labilis légköri viszonyokat, illetve a délnyugati szél miatt tengelyirányú hullámzást prognosztizálnak, ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt ezen a hétvégén. Azt írják, akinek jó az új időpont, annak nincs további teendője. Akinek nem, az július 21-én 12 óráig mondhatja a nevezését az online nevezési felületen, és visszakapja a befizetett díjat. A lemondásra került helyekre legkorábban július 23-án újraindul a nevezés. Feljelentést tett a legfőbb ügyészségen és számvevőszéki vizsgálatot kezdeményez a Transparency International 281 milliárd forintnyi állami befektetés miatt, közölte a szervezet az MT-vel. A szervezet elemzése a Baross Gábor tőkeprogram háttér dokumentumait vizsgálta. Az eredmény: rendszerszintű hiányosságok a kockázatkezelésben, kétes megalapozottságú piaci tesztek, fel nem tárt összeférhetetlenségek és 281 milliárd forintnyi állami forrás, amelynek sorsa évekig nyomon követhetetlen marad, emelték ki. A Transparency International álláspontja szerint a feltárt mintázatok együttesen megalapozzák a hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúját. Ágyi poloskák miatt volt szükség átszervezésre a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórházban. A rovarok a szülészeti nőgyógyászati osztály gyermekágyas részlegén jelentek meg, közölte az intézmény a Facebook oldalán. Hozzátéve, haladéktalanul megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket, az ellátás folyamatos, a szülészet és újszülött ellátás biztonságát a kialakult helyzet nem veszélyezteti. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az ágyi poloska megjelenése önmagában nem utal kórházi higiéniai hiányosságra, a rovar közösségi intézményekbe kívülről vagy személyes tárgyakkal is bekerülhet. Augusztus 3-áig lehet jelentkezni a Green Awards pályázatra. Összesen 7 kategóriában keresik az ország kiemelkedő fenntarthatósági projektjeit és vállalatait, akiket a portfólió szeptember 8-ai éves fenntarthatósági találkozóján mutatnak be és díjaznak. Az év zöld beruházása kategóriában azon fejlesztéseket, programokat ismerik el, amelyek megvalósításával a vállalat, a munkavállalók, a partnerek vagy a felhasználók számára pozitív hatást tudott elérni az elmúlt években. Az év zöld beruházása lehet egy felújítás, egy új korszerű gépsor, egy megújuló energiaprojekt, de egy zajcsökkentési beruházás vagy egy munkavállalói oktatási program, esetleg munkavédelmi projekt bevezetése is. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat záporzivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
1: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
8: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba. További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz?

0: dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: do. A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépés.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Lépésrádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépésrádió.
0: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Most az időjárás a hétvégi Balaton átúszást. Feljelentést tett a Transparency International 281 milliárd forintnyi állami befektetés miatt. Még lehet pályázni az év zöld beruházása díjra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy héttel elhalasztják a 44. Balatonátúszást egy érkező hideg front miatt. Mivel az előrejelzések szombatra erős északnyugati szelet és ehhez kapcsolódó intenzív hullámzást ígérnek, vasárnapra pedig labilis légköri viszonyokat, illetve a délnyugati szél miatt tengelyirányú hullámzást prognosztizálnak, ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt ezen a hétvégén. Azt írják, akinek jó az új időpont, annak nincs további teendője. Akinek nem, az július 21-én 12 óráig mondhatja a nevezését az online nevezési felületen, és visszakapja a befizetett díjat. A lemondásra került helyekre legkorábban július 23-án újraindul a nevezés. Feljelentést tett a legfőbb ügyészségen és számvevőszéki vizsgálatot kezdeményez a Transparency International 281 milliárd forintnyi állami befektetés miatt, közölte a szervezet az MT-vel. A szervezet elemzése a Baross Gábor tőkeprogram háttér dokumentumait vizsgálta. Az eredmény: rendszerszintű hiányosságok a kockázatkezelésben, kétes megalapozottságú piaci tesztek, fel nem tárt összeférhetetlenségek és 281 milliárd forintnyi állami forrás, amelynek sorsa évekig nyomon követhetetlen marad, emelték ki. A Transparency International álláspontja szerint a feltárt mintázatok együttesen megalapozzák a hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúját. Ágyi poloskák miatt volt szükség átszervezésre a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórházban. A rovarok a szülészeti nőgyógyászati osztály gyermekágyas részlegén jelentek meg, közölte az intézmény a Facebook oldalán. Hozzátéve, haladéktalanul megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket, az ellátás folyamatos, a szülészet és újszülött ellátás biztonságát a kialakult helyzet nem veszélyezteti. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az ágyi poloska megjelenése önmagában nem utal kórházi higiéniai hiányosságra, a rovar közösségi intézményekbe kívülről vagy személyes tárgyakkal is bekerülhet. Augusztus 3-áig lehet jelentkezni a Green Awards pályázatra. Összesen 7 kategóriában keresik az ország kiemelkedő fenntarthatósági projektjeit és vállalatait, akiket a portfólió szeptember 8-ai éves fenntarthatósági találkozóján mutatnak be és díjaznak. Az év zöld beruházása kategóriában azon fejlesztéseket, programokat ismerik el, amelyek megvalósításával a vállalat, a munkavállalók, a partnerek vagy a felhasználók számára pozitív hatást tudott elérni az elmúlt években. Az év zöld beruházása lehet egy felújítás, egy új korszerű gépsor, egy megújuló energiaprojekt, de egy zajcsökkentési beruházás vagy egy munkavállalói oktatási program, esetleg munkavédelmi projekt bevezetése is. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat záporzivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rödl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió.

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
3: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
9: Ha unod a hétköznapokat,

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
2: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: a jelent kedvenc felvételei.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra.

0: Alfa. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
1: Lépésre, jó! Velünk ritmusra léphetsz!

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elmosta az időjárás a hétvégi Balatonátúszást. Feljelentést tett a Transparency International 281 milliárd forintnyi állami befektetés miatt. Még lehet pályázni az év zöld beruházása díjra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy héttel elhalasztják a 44. Balatonátúszást egy érkező hideg front miatt. Mivel az előrejelzések szombatra erős északnyugati szelet és ehhez kapcsolódó intenzív hullámzást ígérnek, vasárnapra pedig labilis légköri viszonyokat, illetve a délnyugati szél miatt tengelyirányú hullámzást prognosztizálnak, ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt ezen a hétvégén. Azt írják, akinek jó az új időpont, annak nincs további teendője. Akinek nem, az július 21-én 12 óráig mondhatja le nevezését az online nevezési felületen, és visszakapja a befizetett díjat. A lemondásra került helyekre legkorábban július 23-án újraindul a nevezés. Feljelentést tett a legfőbb ügyészségen és számvevőszéki vizsgálatot kezdeményez a Transparency International 281 milliárd forintnyi állami befektetés miatt, közölte a szervezet az MT-vel. A szervezet elemzése a Baross Gábor tőke program háttér dokumentumait vizsgálta. Az eredmény rendszer szintű hiányosságok a kockázatkezelésben, kétes megalapozottságú piaci tesztek, fel nem tárt összeférhetetlenségek és 281 milliárd forintnyi állami forrás, amelynek sorsa évekig nyomon követhetetlen marad, emelték ki. A Transparency International álláspontja szerint a feltárt mintázatok együttesen megalapozzák a hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúját. Ágyi poloskák miatt volt szükség átszervezésre a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórházban. A rovarok a szülészeti nőgyógyászati osztály gyermekágyas részlegén jelentek meg, közölte az intézmény a Facebook oldalán. Hozzátéve, haladéktalanul megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket, az ellátás folyamatos, a szülészet és újszülött ellátás biztonságát a kialakult helyzet nem veszélyezteti. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az ágyi poloska megjelenése önmagában nem utal kórházi higiéniai hiányosságra, a rovar közösségi intézményekbe kívülről vagy személyes tárgyakkal is bekerülhet. Augusztus 3-áig lehet jelentkezni a Green Awards pályázatra, összesen 7 kategóriában keresik az ország kiemelkedő fenntarthatósági projektjeit és vállalatait, akiket a portfólió szeptember 8-ai éves fenntarthatósági találkozóján mutatnak be és díjaznak. Az év zöld beruházása kategóriában azon fejlesztéseket, programokat ismerik el, amelyek megvalósításával a vállalat, a munkavállalók, a partnerek vagy a felhasználók számára pozitív hatást tudott elérni az elmúlt években. Az év zöld beruházása lehet egy felújítás, egy új korszerű gépsor, egy megújuló energiaprojekt, de egy zajcsökkentési beruházás vagy egy munkavállalói oktatási program, esetleg munkavédelmi projekt bevezetése is. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. A múlt
8: ilyenek voltunk, vagyok és jók.
0: És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Wine Selection.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Köszönöm, még egyet!
1: Horror!
2: Mi?
3: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád. Hallgass minket bárhol és bármikor, mi mindenhol veled vagyunk.

0: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod.
1: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!
1: Lépés Rádió, a Ritmus Rádiója.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Most az időjárás a hétvégi Balaton átúszást. Feljelentést tett a Transparency International 281 milliárd forintnyi állami befektetés miatt. Még lehet pályázni az év zöld beruházása díjra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy héttel elhalasztják a 44. Balaton átúszást egy érkező hideg front miatt. Mivel az előrejelzések szombatra erős északnyugati szelet és ehhez kapcsolódó intenzív hullámzást ígérnek, vasárnapra pedig labilis légköri viszonyokat, illetve a délnyugati szél miatt tengelyirányú hullámzást prognosztizálnak, ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt ezen a hétvégén. Azt írják, akinek jó az új időpont, annak nincs további teendője. Akinek nem, az július 21-én 12 óráig mondhatja le nevezését az online nevezési felületen, és visszakapja a befizetett díjat. A lemondásra került helyekre legkorábban július 23-án újraindul a nevezés. Feljelentést tett a legfőbb ügyészségen és számvevőszéki vizsgálatot kezdeményez a Transparency International 281 milliárd forintnyi állami befektetés miatt, közölte a szervezet az MT-vel. A szervezet elemzése a Baross Gábor tőkeprogram háttér dokumentumait vizsgálta. Az eredmény: rendszerszintű hiányosságok a kockázatkezelésben, kétes megalapozottságú piaci tesztek, fel nem tárt összeférhetetlenségek és 281 milliárd forintnyi állami forrás, amelynek sorsa évekig nyomon követhetetlen marad, emelték ki. A Transparency International álláspontja szerint a feltárt mintázatok együttesen megalapozzák a hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúját. Ágyi poloskák miatt volt szükség átszervezésre a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórházban. A rovarok a szülészeti nőgyógyászati osztály gyermekágyas részlegén jelentek meg, közölte az intézmény a Facebook oldalán. Hozzátéve, haladéktalanul megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket, az ellátás folyamatos, a szülészet és újszülött ellátás biztonságát a kialakult helyzet nem veszélyezteti. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az ágyi poloska megjelenése önmagában nem utal kórházi higiéniai hiányosságra, a rovar közösségi intézményekbe kívülről vagy személyes tárgyakkal is bekerülhet. Augusztus 3-áig lehet jelentkezni a Green Awards pályázatra. Összesen 7 kategóriában keresik az ország kiemelkedő fenntarthatósági projektjeit és vállalatait, akiket a portfólió szeptember 8-ai éves fenntarthatósági találkozóján mutatnak be és díjaznak. Az év zöld beruházása kategóriában azon fejlesztéseket, programokat ismerik el, amelyek megvalósításával a vállalat, a munkavállalók, a partnerek vagy a felhasználók számára pozitív hatást tudott elérni az elmúlt években. Az év zöld beruházása lehet egy felújítás, egy új korszerű gépsor, egy megújuló energiaprojekt, de egy zajcsökkentési beruházás vagy egy munkavállalói oktatási program, esetleg munkavédelmi projekt bevezetése is. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rödül, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Költ és épemberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

0: Köztetek és közterek.
1: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
2: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
8: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A nap 24 órájában

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

ahol a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod. A múlt és a jelen kedvenc felvételeink.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elmosta az időjárás a hétvégi Balaton átúszást. Feljelentést tett a Transparency International 281 milliárd forintnyi állami befektetés miatt. Még lehet pályázni az év zöld beruházása díjra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy héttel elhalasztják a 44. Balaton átúszást egy érkező hideg front miatt. Mivel az előrejelzések szombatra erős északnyugati szelet és ehhez kapcsolódó intenzív hullámzást ígérnek, vasárnapra pedig labilis légköri viszonyokat, illetve a délnyugati szél miatt tengelyirányú hullámzást prognosztizálnak, ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt ezen a hétvégén. Azt írják, akinek jó az új időpont, annak nincs további teendője. Akinek nem, az július 21-én 12 óráig mondhatja le nevezését az online nevezési felületen, és visszakapja a befizetett díjat. A lemondásra került helyekre legkorábban július 23-án újraindul a nevezés. Feljelentést tett a legfőbb ügyészségen és számvevőszéki vizsgálatot kezdeményez a Transparency International 281 milliárd forintnyi állami befektetés miatt, közölte a szervezet az MT-vel. A szervezet elemzése a Baross Gábor tőke program háttér dokumentumait vizsgálta. Az eredmény: rendszer szintű hiányosságok a kockázatkezelésben, kétes megalapozottságú piaci tesztek, fel nem tárt összeférhetetlenségek és 281 milliárd forintnyi állami forrás, amelynek sorsa évekig nyomon követhetetlen marad, emelték ki. A Transparency International álláspontja szerint a feltárt mintázatok együttesen megalapozzák a hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúját. Ágyi poloskák miatt volt szükség átszervezésre a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórházban. A rovarok a szülészeti nőgyógyászati osztály gyermekágyas részlegén jelentek meg, közölte az intézmény a Facebook oldalán. Hozzátéve, haladéktalanul megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket, az ellátás folyamatos, a szülészet és újszülött ellátás biztonságát a kialakult helyzet nem veszélyezteti. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az ágyi poloska megjelenése önmagában nem utal kórházi higiéniai hiányosságra, a rovar közösségi intézményekbe kívülről vagy személyes tárgyakkal is bekerülhet. Augusztus 3-áig lehet jelentkezni a Green Awards pályázatra, összesen 7 kategóriában keresik az ország kiemelkedő fenntarthatósági projektjeit és vállalatait, akiket a portfólió szeptember 8-ai éves fenntarthatósági találkozóján mutatnak be és díjaznak. Az év zöld beruházása kategóriában azon fejlesztéseket, programokat ismerik el, amelyek megvalósításával a vállalat, a munkavállalók, a partnerek vagy a felhasználók számára pozitív hatást tudott elérni az elmúlt években. Az év zöld beruházása lehet egy felújítás, egy új korszerű gépsor, egy megújuló energiaprojekt, de egy zajcsökkentési beruházás vagy egy munkavállalói oktatási program, esetleg munkavédelmi projekt bevezetése is. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
2: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei.
1: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
3: Szevasztok, én Majka vagyok.
4: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
5: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
6: Sziasztok, Bogi vagyok.
7: Sziasztok, Vekonz vagyok.
8: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
9: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
10: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán, 14 és 16 óra között, Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elmosta az időjárás a hétvégi Balaton átúszást. Feljelentést tett a Transparency International 281 milliárd forintnyi állami befektetés miatt. Még lehet pályázni az év zöld beruházása díjra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy héttel elhalasztják a 44. Balaton átúszást egy érkező hideg front miatt. Mivel az előrejelzések szombatra erős északnyugati szelet és ehhez kapcsolódó intenzív hullámzást ígérnek, vasárnapra pedig labilis légköri viszonyokat, illetve a délnyugati szél miatt tengelyirányú hullámzást prognosztizálnak, ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt ezen a hétvégén. Azt írják, akinek jó az új időpont, annak nincs további teendője. Akinek nem, az július 21-én 12 óráig mondhatja le nevezését az online nevezési felületen, és visszakapja a befizetett díjat. A lemondásra került helyekre legkorábban július 23-án újraindul a nevezés. Feljelentést tett a legfőbb ügyészségen és számvevőszéki vizsgálatot kezdeményez a Transparency International 281 milliárd forintnyi állami befektetés miatt, közölte a szervezet az MT-vel. A szervezet elemzése a Baross Gábor tőkeprogram háttérdokumentumait vizsgálta. Az eredmény: rendszer szintű hiányosságok a kockázatkezelésben, kétes megalapozottságú piaci tesztek, fel nem tárt összeférhetetlenségek és 281 milliárd forintnyi állami forrás, amelynek sorsa évekig nyomon követhetetlen marad, emelték ki. A Transparency International álláspontja szerint a feltárt mintázatok együttesen megalapozzák a hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúját. Ágyi poloskák miatt volt szükség átszervezésre a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórházban. A rovarok a szülészeti nőgyógyászati osztály gyermekágyas részlegén jelentek meg, közölte az intézmény a Facebook oldalán. Hozzátéve, haladéktalanul megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket, az ellátás folyamatos, a szülészet és újszülött ellátás biztonságát a kialakult helyzet nem veszélyezteti. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az ágyi poloska megjelenése önmagában nem utal kórházi higiéniai hiányosságra, a rovar közösségi intézményekbe kívülről vagy személyes tárgyakkal is bekerülhet. Augusztus 3-áig lehet jelentkezni a Green Awards pályázatra. Összesen 7 kategóriában keresik az ország kiemelkedő fenntarthatósági projektjeit és vállalatait, akiket a portfólió szeptember 8-ai éves fenntarthatósági találkozóján mutatnak be és díjaznak. Az év zöld beruházása kategóriában azon fejlesztéseket, programokat ismerik el, amelyek megvalósításával a vállalat, a munkavállalók, a partnerek vagy a felhasználók számára pozitív hatást tudott elérni az elmúlt években. Az év zöld beruházása lehet egy felújítás, egy új korszerű gépsor, egy megújuló energiaprojekt, de egy zajcsökkentési beruházás vagy egy munkavállalói oktatási program, esetleg munkavédelmi projekt bevezetése is. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.

perc, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasak teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégeső.

0: élvezd, hogy átszagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.

Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
3: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!
1: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzá.

A múlt ilyenek voltunk, vagyok és jók. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kétnapos leállás jön a kormányablakoknál, az ügyfélkapu és a DÁP is érintett. Nőtt a magyarországi üzemanyagfogyasztás az első fél évben. Megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása miatt július 18-19-én több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DÁP és KAJU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérhetetlen lehet. A központi kormányablakban ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség. A teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Magyarországon 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyagfogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatta a Magyar Ásványolaj Szövetség csütörtökön az MTI-t. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzinből 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Magyarországon rengeteg nemzetközi film készül, ez jelentős részben egy adókedvezmény miatt van így. Szondi Vanda kormányszóvívő szerint azonban ez több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül. A támogatásra azok jogosultak, akiknek a kérelmét a Nemzeti Filmiroda befogadta. Az előző kormány azonban tavaly úgy döntött, hogy 2026 első fél évében a filmiroda csak korlátozottan vehetett be új kérelmeket, ami kiszámíthatatlanná tette a konstrukciót. A korlátozás megszűnt június 1-től, így ismét egyszerűen lehet regisztrálni a Nemzeti Filmirodánál. A fővárosban csak egy minigarzonra elég 40 millió forint, mondta Sóki Tóth Gábor, az Otthoncentrum elemzési vezetője. Ugyanakkor vidéken akár családi házat is kapunk ezért az összegért. A vásárlók helyzete Budapesten belül a téglalakások piacán a legnehezebb. Az idei átlagos négyzetméter árak alapján 40 millió forintból Budán mindössze egy 24 négyzetméteres, a belsőpesti kerületekben átlagosan 27, míg a külsőpesti városrészeken átlagosan 32 négyzetméteres lakás vásárolható. A panelek piacán valamivel jobb a helyzet, 40 millió forintból a belvárosban 32, Budán 31, a külső pesti kerületekben pedig akár 36 négyzetméteres ingatlan is vásárolható. Texasban több tucat embert mentettek ki a nagy esőzések nyomán kialakult árvizekből, miközben a víz autópályákat és közutakat is elborított csütörtökön. A szövetségi állam déli részén, San Antonio közelében, valamint Austin térségében a folyók gyorsan emelkedő vízszintje miatt több helyütt arra szólították fel a lakosságot, hogy kerülje el az utakat, a veszélyeztetett lakónegyedekben élőket pedig arra kérték, hogy otthonaik felső emeletén keressenek menedéket. Texasban szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben vízriasztás vagy figyelmeztetés. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, őssejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
2: Hallgass te is a Lépés Rádió.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: ritmusra léphetsz.
1: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Lépés Rádió, a ritmus rádiója.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
2: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
2: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban!

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Lépés Rádió, a ritmus rádiója.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: Kedvesen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kétnapos leállás jön a kormányablakoknál, az ügyfélkapu és a DÁP is érintett. Nőtt a magyarországi üzemanyagfogyasztás az első fél évben. Megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása miatt július 18-19-én több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DÁP és KAJU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérhetetlen lehet. A központi kormányablakban ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Magyarországon 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyagfogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatta a Magyar Ásványolaj Szövetség csütörtökön az MT-t. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzinből 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Magyarországon rengeteg nemzetközi film készül, ez jelentős részben egy adókedvezmény miatt van így. Szondi Vanda kormány szóvívő szerint azonban ez több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül. A támogatásra azok jogosultak, akiknek a kérelmét a Nemzeti Filmiroda befogadta. Az előző kormány azonban tavaly úgy döntött, hogy 2026 első fél évében a filmiroda csak korlátozottan vehetett be új kérelmeket, ami kiszámíthatatlanná tette a konstrukciót. A korlátozás megszűnt június 1-től, így ismét egyszerűen lehet regisztrálni a Nemzeti Filmirodánál. A fővárosban csak egy minigarzonra elég 40 millió forint, mondta Sóki Tóth Gábor, az Otthoncentrum elemzési vezetője. Ugyanakkor vidéken akár családi házat is kapunk ezért az összegért. A vásárlók helyzete Budapesten belül a téglalakások piacán a legnehezebb. Az idei átlagos négyzetméter árak alapján 40 millió forintból Budán mindössze egy 24 négyzetméteres, a belsőpesti kerületekben átlagosan 27, míg a külsőpesti városrészeken átlagosan 32 négyzetméteres lakás vásárolható. A panelek piacán valamivel jobb a helyzet, 40 millió forintból a belvárosban 32, Budán 31, a külső pesti kerületekben pedig akár 36 négyzetméteres ingatlan is vásárolható. Texasban több tucat embert mentettek ki a nagy esőzések nyomán kialakult árvizekből, miközben a víz autópályákat és közutakat is elborított csütörtökön. A szövetségi állam déli részén, San Antonio közelében, valamint Austin térségében a folyók gyorsan emelkedő vízszintje miatt több helyütt arra szólították fel a lakosságot, hogy kerülje el az utakat, a veszélyeztetett lakónegyedekben élőket pedig arra kérték, hogy otthonaik felső emeletén keressenek menedéket. Texasban szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben árvízriasztás vagy figyelmeztetés. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat záporzivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

lépéssel közelebb hozzád. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és ép emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Lépésrádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépésrádió. Lépésrádió. Velünk ritmusra léphetsz.

Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A nap 24 órájában...

0: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music
1: Now. Internet Radio. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

veled. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kétnapos leállás jön a kormányablakoknál, az ügyfélkapu és a DÁP is érintett. Nőtt a magyarországi üzemanyagfogyasztás az első fél évben. Megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása miatt július 18-19-én több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DÁP és kajú azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérhetetlen lehet. A központi kormányablakban ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség. A teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Magyarországon 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyagfogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatta a Magyar Ásványolaj Szövetség csütörtökön az MTI-t. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzinből 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Magyarországon rengeteg nemzetközi film készül, ez jelentős részben egy adókedvezmény miatt van így. Szondi Vanda kormányszóvívő szerint azonban ez több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül. A támogatásra azok jogosultak, akiknek a kérelmét a Nemzeti Filmiroda befogadta. Az előző kormány azonban tavaly úgy döntött, hogy 2026 első fél évében a filmiroda csak korlátozottan vehetett be új kérelmeket, ami kiszámíthatatlanná tette a konstrukciót. A korlátozás megszűnt június 1-től, így ismét egyszerűen lehet regisztrálni a Nemzeti Filmirodánál. A fővárosban csak egy minigarzonra elég 40 millió forint, mondta Sóki Tóth Gábor, az otthoncentrum elemzési vezetője. Ugyanakkor vidéken akár családi házat is kapunk ezért az összegért. A vásárlók helyzete Budapesten belül a téglalakások piacán a legnehezebb. Az idei átlagos négyzetméter árak alapján 40 millió forintból Budán mindössze egy 24 négyzetméteres, a belsőpesti kerületekben átlagosan 27, míg a külsőpesti városrészeken átlagosan 32 négyzetméteres lakás vásárolható. A panelek piacán valamivel jobb a helyzet, 40 millió forintból a belvárosban 32, Budán 31, a külső pesti kerületekben pedig akár 36 négyzetméteres ingatlan is vásárolható. Texasban több tucat embert mentettek ki a nagy esőzések nyomán kialakult árvizekből, miközben a víz autópályákat és közutakat is elborított csütörtökön. A szövetségi állam déli részén, San Antonio közelében, valamint Austin térségében a folyók gyorsan emelkedő vízszintje miatt több helyütt arra szólították fel a lakosságot, hogy kerülje el az utakat, a veszélyeztetett lakónegyedekben élőket pedig arra kérték, hogy otthonaik felső emeletén keressenek menedéket. Texasban szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben vízriasztás vagy figyelmeztetés. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem.